0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, hogy gratulálok! Szerintem, hogy a zenére. Szerintem, hogy a zenére. Szerintem, hogy a zenére. Szerintem, hogy a zenére.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhatsz
6: hallgatni. Még több zene!

0: Bitangyó Rádió. Bitangyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak. What's going on?

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Oh, dieses, die, die.
1: Your own.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Johnny M.
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: Bitok jó rádió.
1: Mi így szeretünk.
3: This generation rules the nation with version.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Az Animal Cannibals megérkezett.
1: Richie P vagyok.
0: Én pedig Kuka MC.
1: Mi ketten az Animal Cannibals.
0: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
3: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. XIL.

of the night have never died unsatisfied.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Mi bananas, best bananas in the world. Come by me bananas.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Numi D, Blanky, Pitbull. Mire van mindjárt? I'm the father of the side of the world.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Just say from the one who loves you, baby.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.
1: Captain Bolin and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a lazulási műsor velem. Szillel üdvözlök mindenkit! Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédnak és a gyerkőcöknek. Lehet jönni bulizni, hallgassátok a Bitangyó rádiót, én veletek leszek egészen 18 óráig. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com.

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel. Pszillel. Pszillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey, ó, halihó, hát kellemes délutánt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ma 2026, május 5-e van, keddi napocska, Györgyi nevezetű névnap van. Minden Györgyinek boldog névnapot kívánok. Aztán vannak másodlagos mai névnapok. Angelus, Árvácska, Béke, Ernella, Erzsébet, Iduna, Jutta, Nyék, Toszka, Erna, Gotthárd, Irina, Judit, Pius, Viola, Kocsár, Teofil, Irén, Özséb, György, János. Mindannyiótoknak nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Hát kérem szépen, 26 fok van, ez valami döbbenet, ugye? Ugye? Nagyon szép időnk van, hála Isten, de hát kellene az eső is, nagy a száj van, úgyhogy hát uram, adjad már az esőt, ugye? Van egy olyan dal is. Hát kérem szépen, kellemes lazulást kívánok mindannyiótoknak, és hát remélem, hogy jól fog telni a mai délután velem, veletek, nekem is és nektek is, de nektek főleg, mert hát azért jöttem, hogy nektek zenéljetek. Jön is egy jó kis dalocska, Red Jox barátom zenéje, egyik zenéje, Something Worth Fighting For. Figyelj, fülej, aztán egy kis translokáció. Figyelj, ez van! Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, itt a heavenface.com-on, a Bitangyó Rádió csetjén, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjelrádió.com. Itt van kedves Kata, Lara, és két robotunk, és várok mindenkit. Aztán még jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, és a Facebook csoportunkban, a Bitangyó Rádió csoportban. Itt is vannak emberkék, nagy puszi nektek is. Akinek van kedve, jöhet táncolni velem.

Music Party Kézivel. Music Party Kézivel. A 80-as, 90-es évek italo és eurodiszkó dalai, remixek, ritkaságok és felvételek a New Generation italodiszkó előadóitól. Music Party Kézivel.

Hejó, halihó, kedves Ironella, nem tudom, hogy miért más a hangom. Lehet, hogy más a hangom, mert hangbeállítást csináltam az adás előtt. Nem tudom. A lényeg az, hogy van hangom akkor ezek szerint, de az is lehet, hogy azért, mert horkoltam. Nem tudni. Hát ki tudja ezt? Vagy elvittek az UFO-k, ugye? Na de kérem, az halál tuti fix. Hogy a mai dé, a mai menü a következő itt a Bitangyó Rádióban. 18 óráig szórakoztatlak benneteket, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, remélem, hogy igen, jól mondtam. Közben megnéztem Roni műsorát, mert ő nála soha nem lehet tudni, hogy mi lesz, tehát nálunk itt a chatter már rosszul van beírva, szóval hajrázás lesz Ronival 18 órától, ez tuti fix. Úgyhogy várunk mindenkit ide hozzánk a chatfalra, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Jön érkezik Kozmonov, Please Don't Leave Me, Junkers, Papa Remix, aztán GNG, Jack Fell, Szecsei és Majka, Supersonál, figyelj, fülej!

Nagy puszi neked, kedves szörnyel a chatfalunkon, már vártalak. Hát nem tudom, mi van, nagyon kevesen vagytok, mert biztos dolgoztok, vagy éppen nem értek rá itt fenn lógni velem, de hát remélem jönnek még többen is. Kezdtem már félni, ugye? Kacajka elkezdte nyomatni a dance-t a Facebookon. Gyere fel a chatre, anyukám!

Ez eléggé olyan Nokedli gyártós nóta, mit szóltok hozzá? Nem tudom, mi van velem, most megkívántam a Nokedlit. Kinek van Nokedli, szóljon, megyek!

Ha nagy a kuffer, akkor nagy a szoknya is. Szokták mondani, ha nem baj, ha nagy a bőrönt, sok mindent bele lehet pakolni, ugye? Vagy valami ilyesmi.

de az biztos, hogy a lazulási nem múlhat el Tiesto nélkül. Little Beard egy Happy Beats remix itt a Bitangyó Rádióban érkezik. Hava is rákontrázott, azt írja, hogy csak nehéz vele utazni. Hát milyen igazatok van ma, nagyon bölcsek vagytok.

Azt írták, hogy szerelni kell rá kereket. Hát az már banyatank, ugye? Emlékszem, nekem is volt banyatankom, mikor rendszeresen jártam piacra, csak egy volt a baj, akkor ugye még nem volt kocsink, hogy ugye a buszról leszállva elhagytam a kereket. De amúgy el se hinnétek, hogy mennyi minden belefér egy banyatankba, lehet bele pakolni rendesen.

Haladunk tovább, jön Ken Rogers, Can't Get In című zenéje, aztán hát jön Fisher is, méghozzá Losing It, egy régebbi felvétel Tom Sparks előadásában. Figyelj, fülej! Lesznek még a mai délutánon meglepetések tőlem nektek.

Music Party Kézivel. Music Party Kézivel. A 80-as, 90-es évek italo és eurodiszkó dalai, remixek, ritkaságok és felvételek a New Generation italodiszkó előadóitól. Music Party Kézivel.

Érkezik hamarosan Lima Never Ending Story, aztán egy kis perfekt, nagyon perfekt a napotok, remélem.

Nálunk a cseten már a ketrec harcosok is megérkeztek havak képformáiba. Hát nem állt oda néznem. Bár behúnyom a szemem inkább egy kicsit.

Neverending Story, végtelen történet. Ez egy jó kis filmnek a zenei feldolgozása, úgymond. Na akkor hagyd lobogjon a hajunk, perfect.

Hejhó, halihó, az elérhetőségünk bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és azon belül a chatre kattintani. Itt megtaláltok engem is, és mindenkit is, akik itt vannak fönn a cseten, a chatünkön, ugye? Maskra 67, Nefertiti Szörnyella, Lara Hava, Bobby Ártudító, várok mindenkit sok szeretettel, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, és a titkoscsevegés.hu oldal, ahol legalábbis én vagyok, plusz még a Facebookon a Bitang Your Radio csoport, úgyhogy üdvözlök nagy puszi mindenkinek, ez még mindig, ugyebár, a lazulási műsor velem, Szillel, 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától érkezik egészen 20 óráig Roni és a hajrázás, 20 órától 22 óráig Kéz és a Music Party, tartsatok velünk, egészen este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Jön egy Red Jocks nota, Cold Magic, aztán G. Baldwin és Willy William, Migente DJ Deka exkluzív remixe itt a Bitangyó Rádióban.

Hát kérem szépen, valaki már jól érzi magát, nem gyengén. Csak a vodka a fejedben, ez szálljon.

Azért ilyen intenzíven nem szeretnék tanulni kínait. De az biztos, hogy most elvarázsolok mindenkit egy abrakadabra nótával. Sound Lovers érkezik.

Haladunk is tovább egy legújabb zenével, Hyper Wolf 2, Red Jock notája, Vadi új Fancy Girl a dal címe. Figyelj, fülej, aztán érkezik, aki 17 éves korában lett nagy sztár. Ő nem más, mint Britney Spears.

0: bitch.
1: Egy kis kakaringyó nem árt neki,

érkezik Time Heals Everything Red Jox nótája. Remélem mindenki jól érzi magát.

Hey-ho, halli-ho, nagyon sok szeretettel üdvözlöm, aki most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Nagy puszi neked, Roni, és hát majd jó készülődés neked az adásodhoz, ami ugye a hajrázás lesz. 18 órától 20 óráig Roni érkezik a hajrázás című műsorával. Tartsatok majd vele, ne menjetek sehova, sehova. Aztán utána sem menjetek sehova, mert érkezik 20 órától 22 óráig kedves kollégám Kézi és a Music Party, ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porbolletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, heavenface.com oldal, és a titkoscsevegés.hu oldal, és ugye van nekünk egy chatfalunk, bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és a Facebookon is elérhetőek vagyunk, ott meg, hát ma már kész vagyok. Hát kérem szépen, Bitangyó Rádió csoport a Facebookon, nagy puszi nektek is. Szóval elfáradtam, az az igazság. Sok beszédnek sok a zajja, mindenhol elérhetőek vagyunk. Még a My Online Rádión is, képzeljétek el. Úgyhogy lehet mindenféle téren hallgatni minket. Jön, érkezik Jackson Star, King Jack, Malevo remixe, aztán Alexandra Stan, Mr. Sexabate.

Mondom az uramnak, Niki, izé, Tibi, hát kérem szépen ennyi helyre figyelni, ahányan vagytok, szerte széjjel, szerintem tehetség kell, hát de nő vagyok, ugye, és a nők nagyon sok mindenre tudnak egyszerre figyelni.

Hát kérem szépen, a tisztességes házi asszonyok ilyenkor tésztát mennek gyúrni. Hát jó gyúrást! Hello, hello, Kata a titkoscsevegés.hu oldalon. Aztán itt van Roni, Niki, egyre többen vagytok mindenhol szerteszét. Igazándiból nem nagyon van időm nekem nézelődni, ide nézek, oda nézek, aztán megyek tovább.

A tojásokra vigyázzatok nagyon. Fontos a fehérje. Na gyerünk!

egy jó kis nylon, mi az? Hogy hívják? Segítsetek! Nem kombiné. Nylonka, ugye? Otthoni ruha, az öregasszonyok szokták hordani. Bár-bár ők se hordják. Otthonka, köszi szépen. Igen, néha nem tudom kifejezni magam, sajnos. De hát itt vagytok ti, ahogy segítsetek néha olykor-olykor. Hát nylonka! Én elneveztem nylonkának az otthonkát, mert nem jutott eszembe a szó, hogy otthonka. Nekem nylonka, ez is jó. Ez jobban hangzik, nem? Szóval elképzeltem magam nylonkába, ahogy libegek éppen a kapu felé, és nem tudom, x éves vagyok, mit tudom én, van ez a néniknek ez a, mi ez? Mamusz? Bár nekem is van mamuszom, annyira öreg nem vagyok még. Szóval fejkendő a fejemen, és megkérdezem, hogy mit akarsz te, Dickman?

De félretéve a viccelődést, az én nagymamámnak volt otthonkája, és volt mamusza is, és bizony fejkendője is volt. Remélem nektek, akiknek él a nagymamáitok, nekik is van.

Sőt, képzeljétek el, a nagypapám TS-be dolgozott, és lovakkal dolgozott, szántott, vetett, aratott, és nem ez a lényeg, hanem az, hogy volt egy mici sapkája, olyan, mint Szandi, csak nem pirosba, hanem kékbe, és mindig lucerna szaga volt, emlékszem rá.

Meg arra is, hogy mindig elloptam a papának a sapkáját. Jumbo sapka, köszi. A közepén volt egy ilyen kis kinövés. Igen, vidéken még talán látható, található kedves kacajka, de nem nagyon jellemző már. De az biztos, hogy érkezik Frisco Disco on Way to Cats.

Kérdezik Kata, hogy mi az az otthonka. Hát hasonló, mint a szabadidő ruha, csak lengép, és hát az idősebb hölgyek hordták, a régiek hordták, úgymond. De szerintem van nagymamád, kedves Kata, vagy ha az anyukádnak van édesanyja, hát nyilván volt vagy van, akkor kérdezz meg tőle, ő biztosan jobban el tudja magyarázni neked. De az hódziher, ugye? Hogy a nő kötényébe sok minden elfér.

Na kérem szépen, nájlonkáim! Hoztam pár magyar zenét is, így a vége felére. Érkezik Andrew Boy és Szecsei Péter Fikinga kiskecéje. Már nagyon rég játszottam, gondoltam, elhozom. Na figyelj majd!

Azt írja a kedves mókuska kollégina, hogy most látott 14 ezer forintért. Hűha, hát miből van az? Lehet, hogy vannak belevarva aranylapok.

Vagy ez már olyan magas szintű nejlonka, otthonka, hogy tesznek bele ilyen szálat, hogy esetleg a házi asszonyt ne csapjon meg az áram.

Nem tudom, ki emlékszik még az iskola köppenyre. Közben itt írja nekem kedves kacajka. Hát igen, én szerettem az iskola köppenyt. Nagyon csinibini voltam benne állítólag. De amúgy megsugom nektek, hogy ilyen multigyárakban, például köppenyben dolgoznak a hölgyek, illetve a férfiak, úgyhogy nem tűnt azért még el a védőruha, meg hát a szerelőruha, ugye?

Azt a kutya mindenét, ugye szaladt az idő, nem sokára érkezik a Roni és a Hajrázás című műsora. 18 órától 20 óráig fog titeket szórakoztatni, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. Tartsatok velünk itt a Bitang Jó Rádióban.

bizony az iskola köpeny minden iskolásnak kötelező volt, és hát nem is beszélek az üttörőről, vagy a kisdobosról, ugye emlékeztek rá? Hát annak is volt egy feelingje. Vagy a cserkészet, ugye? Van, aki még erről se hallott például.

Én ezzel a jó kis zenével szeretnék tőletek elbúcsúzni, de ne felejtjétek el, holnap érkezek 16 órától retro műsorral várok mindenkit sok szeretettel, ne menjetek sehova, érkezik Roni és a Hajrázás című műsora. Szia voltam, hello, hello!

en juego.

Szép kora estét kívánok mindenkinek itt a Bütangyó Rádióban. Május 5, 18 óra múlt 2 perccel magyar idő szerint a mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További szép napot nektek! Na és lássuk, ki van itt velünk a hallgatók között. Itt vannak mindenek előtt a Bitangyó csetesek. Itt van kollégánk Mókuska, itt van Dutyi Dilikat, Allara, Maskora 67, Nefertiti Pista 67, Szörnyela, és a két állandó robotunk R2D2 és a majdnem minden tudó AI Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboleten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a webonface.com csetesek. Aki hallgat kezeket fel, lássam kiről van szó, szóval ki van itten. Itt vannak a Red Zone csetesek. Ugyanígy kezeket fel. És itt vannak a titkoscsevegés.hu csetesek, akik titokban csevegnek. Itt vannak a Facebookon keresztül hallgatók, külső linken keresztül hallgatók, meg mindenki más. És ahogy Xil is mondta, ma hajrázás, de egy kicsit lassabban fogunk kezdeni, mivel hogy azt mondja, egy-kettő, hát két napja volt. Tényleg ma ked. Most volt az anyák napja. Szóval akkor jöjjen egy dal nem is akár kitől, hanem maga Metallicától, nem más, mint Anya mondta.

Metallica, Mama Said, vagyis anya mondta, egy dal minden anyának. Na de amikor azt mondom, hogy anya, sokan gondolnak a saját anyjukra, na jó, most jó értelemben mondom. Nem, mintha máskor rossz indulatból mondanám. De ne felejtsük el, hölgyeim, hogy bizony-bizony sokan közületek is anya. Szóval akkor mindenkinek jöjjön egy dal a nőkről. Mert bizony-bizony nőben a boldogság.

0: valóság.
1: Hát kérlek szépen, Maskoró, ez a hajrázás. Ja, bocs, Mókuska, már nem látok ilyen messziről a képernyőre.

0: Ők voltak a Hooligans, nőben a boldogság, bizony-bizony, megyünk is tovább. Nem sokára egy kicsit hosszúra sikerült ma a hölgyek mikrofonja, mondjuk úgy. Na jó, több hölgy fog ma énekelni. De még mielőtt átadjuk nekik a mikrofont, még egy kicsit a pasik élvezik a dolgokat. Jöjjön nem más, mint Lord of the Lost. Egy kis vér. No, meg egy kis csillámpor.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

0: Lord of the Lost, Blood and Glitter itt a Bitangyó Rádióban. Na és akkor még egy dal, miatt átadjuk a mikrofont a hölgyeknél. Hölgyeknek. Miatt. Nekik. Valakinek. Akárkinek. Na mindegy, lássuk mégis mennyire messzire fognak tudni elmenni.
1: No.

Ők voltak a No Resolve, How Far I'll Go. Nem tudom, ha valaki felismerte, ha nem, akkor majd én megmondom, ez bizony-bizony egy cover, rockfeldolgozás volt a Vajna című rajzfilmből. Bizony-bizony tudnak ilyesmit is. Na és akkor, ahogy ígértem, jöjjenek a hölgyek, a nők, a sokanok közülük szerintem anyák is. De vigyázni velük! Mert bizony-bizony nem épp angyalkák.

Hailstorm, I'm not an angel, bizony-bizony ezek nem épp angyalkák. És vigyázni kell! Mert nem csak a vérnyomást tudják nektek felvinni, de egyesek még a dopamin szintet is.

Ők voltak Sirenia és a Dopamin. És megyünk tovább. Annak ellenére, hogy néha hogy is érzünk a nőkkel szemben. Mert bizony-bizony mondtam, van amikor a vérnyomás viszik fel, van amikor a dopamin szintet, vagy az oxitocin szintet, vagy ki tudja milyen szintet. Mi férfiak úgy vonzódunk hozzájuk, na meg egyes nők, mint a moly lepke a lánkhoz. Ne aggódj, mókuska, én is rázom. Bár nekem kisebb a mozgás terem, mivel hogy fülcső van a fejemen. Elég hosszú a kábel, megyen ez. Én inkább a fejemet rázom, mert hajam nincsen, azt már kiráztam. Igen, Niki. Ma a rock nap van. És Ildikó is csatlakozott a hallgatósághoz. Letti is! Mindenkinek jó szórakozást! Menjen az a hajrázás!

hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt,

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Klubzene 2 óra a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ők voltak Dilén és a Moth to the Flame, vagyis Moly Lepke a lánkhoz. És bizony-bizony, ahogy mondtuk, a nők fel tudják vinni a pompát, vagyis a vérnyomást, a dopamint, oxitocintja, aká... Hát ezek az orvosi cuccos-muccosokat nehéz kimondani, legalábbis nekem. Nem mennek annyira a sustorgos savak. Na mindegy, de mindenek előtt az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Nemek, hogy a nők erre úgy képesek, hogy nem mondanak sokszor egy szót sem.

Iguana Apes és a No Speech, vagyis nem sok mondóka. Még mindig hölgyek, még mindig nők, talán anyák is. Megmondom őszintén, nem néztem utána, de ez nem is lényeg. Jönni fog egy cover, ők nem más, mint Lacuna Coil. És élvezzétek csak egy kicsit a csendet.

Ők voltak nem más, mint Lacuna Coil és az Enjoy the Silence egy Depeche Mode coverben. Na, remélem élveztétek a csendet, mert haladunk is tovább, nem másról, mint Battle Beast. Jöjjön egy kis vihar! Eye of the Storm.

Battle Beast, Eye of the Storm, és ahogy elnézem, a Bitongyó Rádió chat falán új érkezők vannak, ők nem más, mint Mázli és Boborján. Jó szórakozást nektek is! Ez itt a hajrázás a Ronival. Így folytatjuk tovább, nem másol, mint Exit Eden. Ők arról híresek, hogy feldolgozzák a dalokat, nem mint Lacuna Coil például, hogy egy Depeche Mode, ami az is inkább ilyen rock, bár Lacuna Coilnak vannak saját dalai. Ők inkább ilyen pop stílusú dalokat dolgoznak fel. Jön tehát egy ilyen. Ez pedig nem más, mint a Frozen.

Exit Eden és a Frozen, pontosabban Madonna és a Frozen, na meg az Exit Eden, aki feldolgozta. Látom, Mázlinak ez bejön, nagyon örülök neki. Valamiről lemaradtam, de majd visszolvasom a csetet. Megyünk is tovább, nem mással, mint Amaranth. Mert bizony-bizony, ahogy én vissza tudom nézni a csettet, úgy majd a bumeráng is visszatér hozzám, feltéve, hogy eldobom, meg hogy jól dobom.

Amaranth és a Boomerang itt a Bitangyo Rádióban, és egy kicsit lassítani fogunk. Jön Emily és az Evanescence. Közben Zsuzsi is megérkezett a Bitangyo Rádió chatfalára, érezd jól magad. Ez a hajrázás Rodival, abban is a hölgyek énekelnek jelenleg náluk a mikrofon. Kicsit nehéz elvenni tőlük, ha már megkaparintották, de tudjátok, ez már csak így van. Ahogy mondtam, Evanescence. Jöjjön Imaginary.

Evanescence és az Imaginary itt a Bitangyó Rádióban, és a következő dal nem hölgy fogja énekelni, bár a Nightwish mindnek mindig is, majdnem legalábbis mindig énekes nőjük volt, de itt most nem hogy fog énekelni, hanem bizony-bizony gitárosuk Mark. Nem tudom kimondani a családnevét, azért nem is mondom. Éneklek Iron Ella, csak azért vigyázzok, mert mindjárt valamelyiktől kikapok, mert lehet azt mondják, hogy elcsábítalak. Igaz, azonban túl vagyunk. Jöjjön tehát Nightwish és egy lassú dal, szóval összesimulni jöjjön, ameddig a szád vörös.

Ők voltak a Nightwish, While Your Lips Are Still Red, itt a Bitangi a rádióban. Na, ennyi elég is volt így az összebújásból. Majd a kézi műsora után ráértek összebújni. Szóval akkor vissza! Hajrázás! Within Temptation! The Reckoning!

With Intentation, The Reckoning itt a Bitangyo Rádióban. Na és akkor most kössétek fel a gatyátokat. Egyenesen Japánból. Jön nem más, mint Suzuka Nakamoto, vagyis Su Metal. Moa Kikuchi, vagyis Moa Metal. Momoko Ozaki és vagyis Momo Metal. Ők nem más, mint a Baby Metal.

Baby Metal, ez volt a Karate. És folytatjuk tovább egy kevésbé ismert bandával. Ők nem más, mint a Katie's Wake. Empire of Shadows.

Ők voltak a Katie's Wake és az Empire of Shadows. Na és akkor jöjjenek most a magyar hölgyek, mert bizony-bizony ők is tudnak egyet smást. Ők sem mint angyalok. Jön először is Zanzibar. A Rock and Roll-t ugye hiszed még?

Zanzibar és a Rock and Roll, tudja, hiszed még? Persze, hogy hiszem. A Rock and Roll a mindenem. Megyünk tovább Dorotival. Közömbi Borka is megérkezett a Bitongyó Rádió csatfalára. Érezd jól magad itt velünk, ez még a hajrázás Ronival, de nem sokára jön hozzátok, nem más, mint Kézi, és indítja a Music Party, de addig mindenki társ a dalban.

Ismert és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Daisy Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Ők voltak a Dorothy társadalom. Nem társadalom, hanem társ a dalom. Mizőn megyünk is tovább, nem másért, de ahogy mondtam, hamarosan jön Kézi, indítja a Music Partyt. Én meghozom Ossziánt, ahol a szürkeség véget ér.

ők voltak az Ossian, ahol a szürkeség véget ér. És menjünk is tovább, nem másért, de mindjárt jön hozzátok Kézi. Én pedig hozom nektek a Ródot. Na meg a tökéletesség hibáját.

Ród, ez volt a tökéletesség hibája. És mindjárt elnézem itt a dolgokat, de megtudtam, hogy a háttérben Kézi már készülődik. Készít nektek a Music Partyt. Én meg hozok nektek egy kis feldolgozást. Annyira nem feldolgozás, hanem közös. Jön nem más, mint Apokaliptika. És az End of Me.

És közben a csátfal is megérkezett Kizi, a következő két óra műsorvezetője. Ahogy elnézem itt a listát, Zen is csatlakozott a csapathoz. Jó szórakozást mindenkinek! Megyünk tovább, még egy kicsit tart a hajrázás, utána indul a Music Party. Azt sem tudom, merre nézek, jobbra, balra, előre, hátra, hátul nincsen senki. Elő van a három monitor. 4-5 ablakkal kinyitva, plusz még 10 a háttérben. Lassan-lassan örülök megfele.

Ők voltak a Queen, I'm going slightly mad, lassan-lassan megőrülök, na de ez nem is csoda. Na, semmi köze a zenéhez meg a rádióhoz, de ez a világ hát sokat nem segít a dolgokon. Na és akkor még egy dal, mielőtt elköszönök tőletek, mert jön Casey, indítja a Music Partyt. Még akartam mondani valamit, de elfelejtettem. Na, erről már ennyi. Jön Korn. Falling away from me.

Igen, eszembe jutott már. Vigyázzat a hangommal, nagyon jól megy az éneklés, nem tudok énekelni, de nagyon jól megy. És fennáll a veszély, hogy lecsúszik a bugyitok, úgyhogy küldjátok a gatyátokat felkötni, nehogy leessen a bugyitok. Jó, tudom, ez másnak a dumája, de lényegtelen.

Ez a kézi, de felvágós. Na, mindegy, nézzétek meg a chatfalon, hogy mit ír, mert ha bemondom, hát kipenderítenek.

Ők voltak a Korn és a Falling Away From Me, ezek pedig a Rammstein és az Adieu. Adieu mondjö. Ja nem, ez olyan Adieu, másik Adieu. Itt az idő, hogy átadja a mikrofon Kézinek, indítja a Music Partyt. Na nála az tényleg le fog csúszni a butyitok. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok ma este is velünk, és továbbra is maradtok úgy a Bitangyó Rádió chatfalán, ahol itt van velünk Zsuzsi, Zen, Szörnyelapista 67, Nefertiti, Lara, Kata, Dutyi Dili, Bubu 81, Kézi a következő két óra műsorvezetője, Artur Dito és Bobby a majdnem minden tudó AI. Ajjajjaj. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak albumface.com csetesek, köztük Ironella is. Itt vannak a Redzone csetesek, és itt vannak a titkoscsevegés.hu csetesek, köztük Letti is. Természetesen itt vannak mindazok, akik a Facebook linken keresztül hallgatnak minket, vagy akár külső linken keresztül hallgatnak minket. Milyen más opció van? Ja, ott van a TikTok, akkor van a TikTok. Én mindenkinek további oszorokozást kívánok Kézivel. Velem legközelebb kedden 18-20 óráig egy kis káosszal jövök hozzátok. További szép estét, sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocska Zoltán.
1: Nos hát akkor kellemes és szép estét minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Kedden este 8 órát ütött az óra. Ez pedig nem jelent más, mint hogy megnyitja kapuit a Music Party itt a Bitangyó Rádióban. Jönnek sorban a 80-as, 90-es évek legnagyobb retro himnuszai, de nem feledkezek meg a mai kedvencekről sem, sőt, újra megmutatom az újabbnál újabb remixeket is, feldolgozásokat is. Hát a remixek, feldolgozások és nagy kedvencek 2 órán át, 8 órától egészen 10 óráig, tehát 2 óra tömény nosztalgia és friss energia itt a Bitangyó Rádióban, hát a szlogen pedig mára sem változott, sok minden más is lesz itt majd a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik, és szexi kollégámnak és dallos parcsírtárnknak, Roninak köszönjük szépen a kellemes hangulatot és a jobbnál jobb muzsikákat. Öveket kérem bekapcsolni, füleseket pedig ne felejtsétek el beizzítani. Én Kocska Zoltán vagyok, Casey. Tartsatok velem este 10 óráig, indul a menet, jó szórakozást kívánok!

Kérem szépen, a Capella egy Eurodance duó volt, 1993-tól 94-ben érték el a csúcsot az akkori tagokkal, Kelly Overett énekesnővel és Rodney Bishop rapperrel. Ez volt elsőként itt a Music Partyban a Capella és a You and Me.

Ez a Music Party, az én nevem pedig Kézi Kocska Zoltán. És a folytatásban pedig másodiként jön a Radio Killer itt a Music Partyban.

0: Na figyelem, autóbalesetet szenved egy család, és az anyós, mivel nem volt bekötve, kirepül az ablakon és meghal. A család többi tagja kisebb sérülésekkel meg is ússza, hát a helyszínelő rendőrnek feltűnik, hogy a család fő rezzenéstelen arccal válaszol a kérdésekre. Szemre hányóan meg is jegyzi. Elnézést, uram, de az ön anyós az imént halt meg. Ez nem jelent önnek semmit? Mire a férfi? Bocsánat, biztos úr, ha magának is így fájna minden az ütközéstől, mint nekem, magának se lenne kedve röhögni. Hát ez volt a Don't Let The Music End és a Radio Killer. Ami ezután jön, az egy italo diszkó lesz.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Kézi.
0: Ez van az Atrium és a Weekend.

Nos hát itt a cseten, itt tartózkodik velem, alulról fölfelé, Zsuzsi, Zen, Szörnyella, Suncorgó, Pista 67, Nefertiti, Lara, Kata, Hava, Dutyi Dili, Bubu 81, és itt van még Roné műsorvezető kollégám is, akinek tartogatok egy rockzenét, egy feldolgozást rock stílusban. Ő szereti az ilyesmit, úgyhogy majd nem sokára, hogyha maradsz, akkor le is fogom neked játszani. Every city starts to disappear. Hát ez volt a Weekend, és ez volt az Atrium.

0: És akkor a következő dal pedig szóljon azoknak, akik itt vannak a cseten, akiket az imént felolvastam.
1: Bitangyó Rádió.

Hát ez a Rose és az Apate. És akkor, ahogy megígértem, a következő dal szóljon Roninak, mivel ő szereti a rockzenét. Egy italo diszkó vagy euro diszkó dal jön, nem is akárhogyan. Rock verzióban. A dalt nem fogom elárulni, hogy micsoda, majd rájöztök magatoktól.

Nos, hát ebbe kár lett volna belebeszélni, igaz? Hát tartogatok még ilyesmit, nem tudom, hogy ma fogom-e lejátszani, hanem majd máskor. Hát szerintem egy ebből elég is ebbe a műsorba. Mert nem ez a stílusa a műsornak, igaz? Na, a következő dal pedig szóljon Tóth Wolf Attilának, aki háttérben hallgat. És ez egy nagyon érdekes dal lesz, na figyeljétek!

0: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, 20 óra 31-es perc van. És a folytatásban pedig Törökországba fogunk megérkezni, vagy inkább odautazunk egy pillanatra. Egyébként ez a Music Party minden kedden este, hogyha valami nem jön közbe.
1: Music Party Kézivel.
2: A lemezjátszók és a

0: Aggodalomra semmi ok, mondja az orvos a betegnek. Ezzel a betegséggel elélhet akár 80 éves koráig is.
1: De hiszen már 80 éves vagyok, doktor úr.
0: Na látja, én megmondtam.

A következő dal pedig szóljon azoknak, akik kintről hallgatnak, többek között ugye Tóth Wolf Attilának is, aki kintről hallgat. Már csak azért is egy olyan dal jön, hogy ne aludjatok el, és hát remélem, hogy nem is fogtok. Az én nevem Kézikocska Zoltán, ez pedig a Music Party, 20 óra 34-es perc van.

Ez volt az Insomnia. És a Fake lesz. A következőkben pedig egy 80-as évekbeli nagyon nagy sláger, sokak kedvence. Természetesen ez is egy 2026-os verzióban jön majd.

80-as évek és Moon Ray Comanchero című dala. Maradunk a 80-as éveknél.

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ez a műsor pedig a Bitangyó Rádióban hallható minden kedden 8-tól 10-ig este. Because I know that there's a love system. It's a circus. It's a fate. Benne pedig a Twins és a Love System.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Nos, hát ez egy érdekes

Nos hát én még emlékszem arra, hogy volt a 80-as évek közepén egy olyan freestyle stílus, vagy hogy is mondják ezt, ez az utcai breakdance. Hát valami ilyesmi stílusban hallottuk most a Rhythm is a Dancer című dalt a Snap-től. Nem volt ez olyan jó, és nem volt olyan rossz sem. Szerintem inkább jó. Minden esetre érdekes. Na most a következő előadó Olaszországból jön. Az ő neve Lee Morrow. Jönnek a kanibálok.

És nem fogjátok elhinni, hogy ki érkezett meg a csetre. Boborján megérkezett a csetre. Hát most nem tudom, hogy ez a bizonyos besenyő Boborján lesz-e.

0: ez a Cannibals és Lee Monroe. Még egy dal jön 9 óráig, azután pedig majd jön egy olyan dal, amelyet szeretném, ha kitalálnátok, hogy melyik filmből való. De ez majd csak 9 óra után jön. Tehát majd 9 után egy olyan dal jön, amely egy filmbetét dala. Természetesen ez azoknak szól, akik itt vannak a cseten, vagy hogyha írnak nekem valahonnan kintről, mondjuk Tóth Wolf Attila, és kitalálja, hogy milyen filmből van ugye a dal. Akkor nem kaptok semmit, csak lesz egy sikerélményetek.
1: Bitangyó Rádió.
0: Ez már a Passion és a Flirt.

Nem tudom, hogy figyeltétek-e. Egy nyeremény nincs, ha nem lesz egy sikerélményetek, hogy kitaláltátok. Ennyit tudok nyújtani egyelőre. Fénypostám nincs.

és akik figyelemmel kísérik az Italo Discót, azok már rájöttek, hogy ez egy Tom Hooker dal feldolgozása.

0: az összeset. Itt nem válogat, ő egyszerűen csak a legjobbakat játssza neked.
1: Vátóműszak.
0: Ahol a stílusok találkoznak. Vegyek zenék, válogatott kedvencek,

0: Itt a Jó Rádió és a Látóműszak a péntek délutánot hangja. Mert a munka még csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk! És ne feledj! Látóműszak. A váltó nálad van, nálad van, nálad van, nálad van.
1: Italokáfé kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióval.
2: És a Bitangyó Rádióval.
1: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Eurodisco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az italocafe@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitangyó Rádióban. Rádióban. Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café italocafe@gmail.com.
3: Program ajánló hangzott el.
4: És annyit még elmondanák ezzel a műsorral kapcsolatban, hogy lehet kérni, mivel kívánságlistát lehet összeállítani és elküldeni Attilának erre az e-mail címre, amelyet hallhattatok a reklámban. És ha jól emlékszem, akkor igen, Attila azt írta nekem, hogy csütörtök estig lehet kérni, tehát addig lehet elküldeni a kéréseket. Én már kértem is tegnap, vagy tegnap előtt, nem is tudom, 5 dalt is kértem egyszerre, úgyhogy lesz mit Attilának majd lejátszani. És hát remélem, hogy ti is majd megtaláljátok azt a kedvenceteket, amelyeket hát ugye szeretnétek kérni tőle. Hajrá! Szerintem Attila nagyon fog örülni, hogy lesz mit neki játszani, úgyhogy hát kérek mindenkit, hogy írjon neki, és írja le a kedvenc dalát, hogy mit is szeretne hallani. Na, akkor jöjjön a filmzene, amelyet ugye említettem, és amelyet hát remélem, hogy ki is fogtok találni.

Hát igen, Katalin kitalálta a film címe, az utolsó Mohikán, The Last of the Mohicans, így angolul. Hát ez volt a bizonyos film zene. Na, a következő dal egy Bass Control Protocol nevű formációtól jön, és a dal címe pedig Dr. Love.

És már benne vagyunk a második órában, 21 óra 10-es perc van. Ez még mindig a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. Dr. Love!

Ami ezután jön, az egy megint egy érdekes feldolgozás lesz. A dal az jól ismert, viszont egy 2026-os feldolgozás jön.

csatán itt van velem szörnyen lassun szorgó Nefertiti Lara Kata, Dutyi Dili Bubu 81, Bóbor Ján, Bíborka, Benny és Roni. Kívánok nektek további jó szórakozást ehhez a 3/4 órához, ami még hátra van. Hát ez volt az Out of the Dark, kifelé a sötétségből. Falco.

0: Falco után pedig jön a Dangerous. Itt áll a diszkó javából. És az előadója pedig majd Dan Harrow.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.

És van egy érkezőnk a csetre. Tök szár személyében. Ő kérem szépen egy külsős kolléga. Hát üdvözöllek és jó szórakozást, ha maradnál.

Hát ez volt Dan Harrow, vagy ha úgy tetszik, akkor Stefano Zandri. És a Dangerous. Jön a 90-es évek egyik megkerülhetetlen csapata. Ők a Two Unlimited. És a dal pedig a No Limit. Ez pedig a Music Party.

Apuka bemegy a gyerekszobába, és látja, hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy szélén. Mi van olyan kisfiam? Nem jövök ki a feleségeddel, mondja a fiú. Ez volt a No Limit. És ez volt a Two Unlimited. Na, a következő dal egy olyan dal, amelyet Pinocchio kollega nagyon szívesen játszik. Az előadót is szívesen játsza, és a zeneszerzőt is. Ez a Hunters of the Night és Chris Norman. Természetesen egy 2026

És Nefertitiéknél eljött az idő, szomorúan olvasom, itt hagy minket.

0: jó éjszakát neked, Nefertiti. Ez volt a Hunters of the Night. Vadászok az éjszakában. Chris Norman. A folytatásban pedig egy újabb Chris jön. Az ő neve Chris Isaak, és a nagy slágere pedig a Wicked Game.
1: Bitangyó Rádió.

21 óra 32-es perc van, Chris Isaac és a Wicked Game, ez a Music Party, az én nevem Kézi Köcska Zoltán. Ja, Bitangyó Rádióban ezt a műsort minden kedden halljátok 8-tól egészen 10-ig. Ezután a dal után pedig jön a szeptember, és a Cry For You.

0: és Bíborkának is jó éjszakát kívánok, ha elmegy. Jó éjszakát és szép álmokat.
1: A lemezjátszók mögött Kézi Kocska Zoltán.

Ez volt a Cry For You és a September. A Music Party pedig folytatódik tovább. Egy magyar dallal.

0: Bitangyóval minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lágyan ringat. Aztán zajok jönnek, felrobbantják az álmainkat.

következő dalra pedig szeretném felhívni a figyelmét kedves Benninek. Egy egész jó remixet hoztam. Ezt most találtam, és úgy gondoltam, hogy felhívom rá a figyelmedet. Ez fog következni majd ezután.

Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. 3, 4, Grenadier.

ez volt az Anzai Polizei. És a Modo. Ez pedig már az Ecuador és Session.

két tehén beszélget. Hallottál arról az új betegségről, amitől a tehenek megőrülnek? Kerge, marha, kór vagy mi? Igen, de még szerencse, hogy mi pingvinek vagyunk.

Ez a Music Party, és még két dalra lesz időnk, és azután vége lesz a műsornak. De ne csüggedjetek, remélhetőleg jövő héten is itt leszek veletek 8-tól egészen 10-ig. Billy William és az Ego.

Egy ismert dal a Stacabootól. A dal címe pedig Here We Go. És hát úgy látom, hogy Benny is elmegy. Hát nem bírtad ki a végéig. Semmi baj, köszönöm, hogy itt voltál, jó éjszakát neked.

Nos hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, sajnos a kijelzőn megint csak 10 óra van, nem sokára, ugye 21 óra 55-ös perc van, még egy dal jön. Hát ami azt jelenti, hogy a Music Party mára be fogja zárni kapuit. Számomra nem maradt más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak. Remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát ebben a két órában, és remélem azt is, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, vagy megtalálta, vagy nem a magának való slágert, vagy muzsikát, vagy amit szeret, vagy éppen olyan érdekes újdonságot, amit szívesen hallgatott. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok egészen a végéig, és ez név szerint Szörnyen Lassuncorgó, Dutyi Dili, Bobor Ján, és Tökszár, valamint Roni kollégám. Köszönöm azoknak is, akik csak úgy kintről hallgattak, Tóthval Fatinnának külön köszönöm. Tegyétek ezt máskor is, köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten ugyanebben az időben, este 8-kor újra találkozunk itt a Bitagyó Rádió éterében, és ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét és jó éjszakát kívánjak, addig is vigyázzatok magatokra. Kézi Kocska Zoltánt hallottátok, sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Vitamin.

0: Music Party minden héten itt a Bidangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Akár transzkóderrel,
2: vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkemény. Ez a rock.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.